0: Produhovite se uz Radio Student. Doživite nirvanu na 100,5 MHz.
1: Slušajte Radio Student na 100,5 MHz.